Kakira dim, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira, kakira